0: Unsa? Buat pasar buat dia boleh tanya kau ke? Ah! Dah kat kita je kau. Ay, grabe kayo, Jules.
1: Masa naman ka, Jassy? Ay, mong tanawa mo ka sila. Ay, naman, ako, adere.
0: Masa naman, sa, ha? Unsa?
1: Masa naman, tanawa niya ko?
0: Ginoo ko. Oh, ginoo ko tao na imuha, oy.
2: Kita ka ganyan, maring di barikos.
0: Grabe, maring di barikos. Uy, inaton ta imuhang, inaton ta sa imuhang tabadido ni mo, Julius.
1: Ayaw kong ikumpara sila, ay nakilahipon, lalahipon nga ako.
2: Saan na nakang parin Julius de maring?
0: Ginoo ko, par kulikot, oy.
1: Saba diya, oy.
0: Bawang toon, pero kulikot.
2: Maring ka parang Wilma de, kaya anda kay girl, grabe.
1: Maring, ayaw toon na maring. Iyara na, iyara na.
0: Adjust, stilan.
1: Iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga, iga